ikatumi dok kisutuinak kiviyok ikkaringmit ikatumi pok ikatumak dok inuk nertutilunit imakut kukulunit itiyukku rauhluni ikkanga kaniglingmat ikatumak pok ikaturiyok inuk siniktuk